legfontosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Nava Balatonnál. Adományokat vár a református szeretetszolgálat. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Balatonnál a NAV, több mint 300 esetben tártak fel szabálytalanságot. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársaik nem csak a vendéglátó helyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igényelték. Bevettek, például szup és kvad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás ámulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. Szombaton szavazott ISZA parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrea, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrea a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétvégig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékos. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhető.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Augusztus 8-án szombaton 6 óra után köszöntöm itt a Rádió Andréton, a stúdióban Gulyás Anita, a Lászlókat pedig különösképpen nagy szeretettel, hiszen ők a mai nap névnaposai. Isten éltesse e nevet viselő hallgatóinkat sok szeretettel. A macska nap van ma, a nemzetközi macska nap, de hogy egészen pontosan erről is mit tudhatunk, illetve milyen nagy események történtek a régmúltban augusztus 8-án, jövök a részletekkel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában rádiózunk együtt. Jó reggel!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Rádió Antrita ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel köszönti a Lászlókat, akik augusztus 8-án ünnepelnek istenéltesen nagyon sokáig, hogyha ön is ezt a nevet viseli. Egy nagyon régi és népszerű magyar férfi névről van szó, melynek jelentése hatalmas és dicső, szláv gyökerű név, amely a középkorban alakult át a magyar nyelvben Ladislóból Laclóvá, aztán Laclóvá, majd pedig így született meg a László. Egyébként történelmét tekintve Szent Első László király tette a magyar történelem egyik legfontosabb és legkedveltebb nevévé a Lászlót. De akiket köszöntetünk még így augusztus 8-án, ők a Domosok, az Augustok, a Dominikek, az Eszmeráldák, a Zádorok, vagy éppen az Ágosták, mert hogy ezek a nevek is szerepelnek a mai névnaptárban. Egyébként ezen a napon született 1790-ben Kölcsey Ferenc magyar író, költő, a magyar himnusz szerzője. De az Egyesült Államok első női békebírójaként szolgáló Esther Hobart Morris is ezen a napon látta meg a napvilágot 1814-ben. Ernesto Lawrence 1901-ben született, ő az amerikai Nobel-díjas fizikus, aki leginkább a ciklotron feltalálásáról, fejlesztéséről és felhasználásának kidolgozásáról ismert, de itt azért meg kell említeni, mert hogy kevésbé ismert a tény, hogy a ciklotron elvét Gál Sándor magyar fizikus fedezte fel elsőként, majd azt ugyancsak Lawrence előtt először Szilárd Leó szabadalmaztatta. Na hát sok érdekesség ezzel a ténnyel kapcsolatosan is. 1937-ben járunk, Dustin Hoffman kétszeres Oscar-díjas amerikai filmszínész, producer, az új Hollywood legendás színész generációjának tagja született augusztus 8-án. 1953-ban Nigel Mansell, brit autóversenyző, egyszeres Forma 1-es világbajnok. The Edge, a U2 ír gitárosa is ma ünnepelő, 1961-ben született, de az 1964-es születésű Máté Péter díjas magyar rockénekesnő, színésznő, Keresztes Ildikó is. Aztán Roger Federer, a világ első svájci teniszező is, 1981-ben született, a magyar autóversenyző, Mihalis Norbert pedig 1984-ben, Shawn Mendes 1998-ban, a kanadai énekes dalszerző, aki sok-sok kellemes dallammal látott már el bennünket. Ha ma kedvenceim és a tegnap slágereik közül is válogatunk, ezekkel köszöntöm a ma ünneplő Lászlókat és a mai születésnaposokat.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: FM 105.1-e ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel pörgünk a szombat reggelünkben is. Szép jó reggelt! A múlt történései között nézünk körül. 1840-ben járunk, a Pesti Magyar Színház állami tulajdonba került ezen a napon, az 1840. évi törvénynek köszönhetően, így az addig a Vármegye által fenntartott színház országos intézmény lett, ezután vette fel egyébként a Nemzeti Színház nevet. Ez az elnevezés Erkel Ferenc első operáját, a Bátori Mária ősbemutatóját hirdetve jelent meg először a színpadon. Wilbur Wright bemutató repülést tartott ezen a napon a franciaországi La Manche közelében, a Hunodérsz versenypályán. Ez volt a Wright fivérek első nyilvános repülő bemutatója Európában, amely alapjaimban változtatta meg a repülésről alkotott közvéleményt. A nézők addig sokszor kételkedtek a Wright fivérek állításaiban, a Wilbur több mint másfél percig a levegőben maradt, többször meg is fordult ez idő alatt, és teljes irányítás alatt tartotta a repülőgépet. Szerintem tátott szájjal figyelték egyébként ezt az akciót. A bemutató óriási sikert aratott, a sajtó szenzációként számolt be róla, a szakemberek pedig elismerték, hogy a Wright fivérek valóban megalkották az első megbízhatóan irányítható motoros repülőgépet. Ez a repülés jelentős lendületet adott aztán az európai repülés fejlődésének, és elindította azt a versenyt, amely néhány éven belül a repülőgépek rohamos fejlődéséhez vezetett. 1966-ban járunk már, ekkor jelent meg a The Beatles Revolver című albuma, amelyet a könnyű zene történetének egyik legnagyobb hatású lemezeként tartanak számon. A zenekar ezen az albumon szakított a hagyományos pop hangzással, és merész stúdió kísérletekbe kezdett, új hangszereket, visszafelé lejátszott szalagokat, és különféle hangeffekteket alkalmaztak. A lemez aztán olyan klasszikusokkal lett tele, mint Eleanor Rigby, a Yellow Submarine, vagy éppen a Tomorrow Never Knows. Utóbbi különösen úttörőnek számított elektronikus hangzásával és pszichedelikus világával, amely évekkel megelőzte a korát. A Revolver nem csak a Beatles pályafutásának mérföldköve lett, hanem generációk zenészeire is hatással volt, és ma is minden idők egyik legjobb albumaként emlegetik. 2000-ben járunk már, 136 év után felszínre hozták az amerikai polgárháború első tenger alattjáróját, a konfederációs H.L. Hunley-t. 2009-ben pedig átadták a berlini metróhálózat U55-ös vonalát. Az alig 1,8 km hosszú szakasz mindössze 3 állomásból állt, ezért a berliniek hamar el is nevezték kancellár metrónak, mivel hogy összekötötte a főpályaudvart a kormányzati negyeddel és a brandenburgi kapu környékével. Nos, ezek a múlt történései, de azért azt még megemlítem, hogy a Nemzetközi Macska Nap van így augusztus 8-án. A Nemzetközi Állatjóléti Alap kezdeményezésére 2002-ben hozták létre ezt a napot, melynek célja, hogy a figyelmet az emberiség egyik legrégebbi bundás társállatára irányítsa, a macskákra és az ő védelmükre, az emberséges bánásmódra és a szeretetre, hogy ezzel vegyük őket körül. Én azt gondolom, hogy ezeket a doromboló házi kedvenceket sokan szeretjük, van, aki kevésbé, de legyünk ma különösképpen figyelemmel rájuk, mert hogy meleg van, így érdemes, ha a környéken macskát látunk, akkor egy kis vízzel megkínálni. A ma kedvence és a tegnap slágerei pedig akár ebben a jó tettében is társul lehetnek, úgyhogy ezek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akció!

0: 10%-os kupon és új kávézóvár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orhide a bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek osan.hu. Irány az Osan!
1: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ennyi volt a reklám.
5: Ez az Antrit reggel.
4: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: csillag üzeneteket hoztam a ma kedvence és a tegnap slágerei után. Bizony beléptünk a nyár utolsó hónapjába, hogy áll a vakancs listával. Megvalósított már mindent, amit a nyár folyamára tervezett? Nézzük, hogy mire is hívja fel ezzel kapcsolatosan a csillagjegyek figyelmét a hétvégi horoszkóp. Kos, a nyár még tartogat önnek lehetőségeket. Ha van egy régóta halogatott kirándulás vagy sportos program, most érdemes belevágni. A feltöltődés ősszel is sokat fog jelenteni. Kedves Bika, valósítson meg még egy közös élményt a családdal vagy a barátokkal, nem a távolság számít, hanem az együtt töltött idő és a közös emlékek. Kedves Ikrek, próbáljon ki valami újat. Egy tanfolyam, egy újabb hobbi, vagy akár egy ismeretlen hely felfedezése is inspiráló élmény lehet. Kedves Rák, ne csak másokra figyeljen, saját magára is szánjon időt. Egy nyugodt hétvége, egy könyv vagy egy vízparti séta most többet adhat, mint gondolná. Kedves Oroszlán, közeledik a születésnapi időszak, így most igazán ragyoghat. Valósítson meg egy régi tervet, amelyhez eddig nem érzett elég bátorságot. Kedves Szűz, tegyen rendet nem csak az otthonában, hanem a tervei között is. A nyár hátralévő részében még megvalósíthat egy kisebb álmot, hogyha most nekilát. Kedves Mérleg, engedjen teret a spontaneitásnak. Egy váratlan kirándulás vagy egy esti program kellemes meglepetéseket tartogathat. Kedves Skorpió, a nyár vége előtt érdemes lezárni egy régóta halogatott ügyet. Utána sokkal könnyebb szívvel vághat neki az ősznek. Kedves Nyilas, ha teheti, utazzon még el egy napra, vagy akár csak néhány órára. Az új élmények most különösen inspirálóan hatnak önre. Kedves Bak, ne csak dolgozzon, ünnepeljen is. Szervezzen egy kellemes összejövetelt, vagy töltsön minőségi időt azokkal, akik igazán fontosak. Kedves Vízöntő, engedje szabadjára a kreativitását, készítsen fotókat, alkosson valamit, vagy kezdjen bele egy régóta tervezett projektbe. Kedves Halak, a nyár még ad lehetőséget arra, hogy lelassítson, hallgasson a megérzéseire, és tegyen meg valamit, amitől igazán boldognak érzi majd magát. Ez a hétvége akár erről is szólhat. De bármilyen csillagjegyben is született, használja ki a nyár utolsó heteit, gyűjtsön élményeket, töltekezzen, és valósítson meg legalább egy régi tervet, amelyre eddig nem jutott idő. Talán a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában ezek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: reggelünk első órája hamarosan véget ér, úgyhogy itt az ideje, hogy átadjam a mikrofont hírszerkesztőnknek, aki a 7 órás információkkal érkezik, de a ma kedvence és a tegnap slágerei természetesen a következő órából is társul lehetnek, így a 105.1-en keresztül, vagy akár weboldalunkra kattintva a www.antrit.hu oldalon keresztül is megteheti. Egyébként az elmúlt hét történései közül is szemezgethet, hogyha körülnéz a cikkek között. Most akkor jön hírszerkesztőnk, 7 óra után pedig várom vissza ide a Rádió Antritra, a Nemzetközi Macska Napon, a Lászlók Napján Isten éltesse őket nagyon sokáig, és hogy milyen programmal töltheti meg a mai estét, ehhez is hozok egy kis segítséget.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplet beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
10: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartotta első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hév járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncert után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tarz Zoltán közölte, a Roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 000 utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 2026-os év 220. napja, augusztus 8-a, 7 óra múlt néhány perccel. Szép jó reggelt a Lászlóknak, különösképpen róluk ne feledkezzen el, hiszen helynevet viselő úriembereket ünnepeljük a mai napon, a ma kedvence és a tegnap slágere így hát nekik is pörögnek, de hogy mivel is töltse az estét? Hogyha ez még fejtörést okozna, akkor maradjon, mert hogy hozok egy jó alternatívát. Hogyha szereti a filmeket, akkor szerintem mindenféleképpen be fog találni. Maradjon velem a stúdióban, Gulyás Anita.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Hallotta már a Holdfény mozi kifejezést? Itt a térségünkben is számos lehetőség volt már arra, hogy a szabad ég alatt mozizhasson. Nem tudom, hogy eddig élte lehetőségekkel. Egyébként ez egy nyári szabadtéri mozisorozat, amelynek lényege, hogy a nézők a szabad ég alatt különleges helyszíneken nézhetnek filmeket. A vetítések jellemzően ingyenesek, és a hagyományos mozizást egy nyugodt közösségi élményé alakítják át, így a szervezők. Amivel érdemes számolni azért ezek az esti mozizások alkalmával, hogy a szúnyogok azért meglephetik az érdeklődőket, ellenük érdemes felkészülni különböző szerekkel, illetve valami kényelmes ülő-fekvő alkalmatossággal is, bár sok helyütt a szervezők erről is gondoskodnak, de hogyha viszünk magunkkal valamit, az sem árt, vagy pedig utána nézünk, hogy ez a lehetőség adott-e az adott helyszínen. Mert hogy a mai este folyamán Szálkán várja a Holdfény mozi az érdeklődőket, a Szálkai tó partján lesz egy izgalmas, hangulatos vetítés, a Nagyfiúk. Szerintem nagyon jónak ígérkezik, lehet, hogy már ön is látta, de higgy el, kint a szabad ég alatt teljesen más élményt fog ez majd adni. A vetítés 20 óra 30 perctől kezdődik, a részvétel ingyenes, a strand 19 órától díjmentesen látogatható, ez még grátis az érdeklődők számára, úgyhogy a film előtt még egy kicsit lehűsítheti magát az ember, aztán jöhet a szúnyogok elleni védekezés, érdemes tényleg valami kényelmes fekvőhelyjel, pléddel vagy polifon matraccal készülni. Erről talán kényelmesebben végig tudja nézni a Nagyfiúk című filmet, amelyet Szálkán vetítenek a mai este folyamán a Holdfény moziban. Csatlakozzon ön is ez a kezdeményezéshez, szólítsa meg a barátokat, a szomszédokat, az ismerősöket, menjenek el együtt, hiszen közösen talán még nagyobb élmény lesz ez, és lehet, hogy nem is kimondottan a filmen van a hangsúly, hanem azon, hogy együtt töltik az időt, és ha már ott vannak, akkor ahogy vége a filmnek, lehet, hogy még maradhatnak, és nézzenek fel az égre, hát ha jönnek azok a bizonyos hullócsillagok, amelyek talán még az ön kívánságát is teljesítik, hiszen ne felejts el azt a kívánságot megfogalmazni magában, hogyha látja a hullócsillagot. És amíg azon gondolkodik, hogy ez megfelelő program lesz-e ön, a barátok, a család számára, addig én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit az Antrit szombat reggelében. Jó reggelt!
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

talking. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

Rádiót, hittem a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Szép jó reggelt! Augusztus a nyár utolsó teljes hónapja, amikor még gyakran tombol a kánikula, és ebből aztán volt részünk a héten is, de már érezhetők ilyenkor az ősz első apró jelei. A nappalok azért továbbra is hosszúak és melegek. A hőmérséklet ma is meg fogja haladni egyébként a 30 fokot, frissítő záporok, vagy éppen zivatarok pedig csak elszórtan alakulhatnak ki. Nem nagyon van kilátás itt a térségben frissítő, komolyabb mennyiségű csapadékra. Azt már azért észrevenni, hogy a természet is készülődik az évszakváltásra, rövidülnek a nappalok, ebben legalábbis már megmutatkozik, a hőmérsékletben nem. A félhat környéki napkeltét követően este olyan 8:45 tájékán már le is bukik a nap, de így hamarabb

0: és lehet, hogy nem is kívánkozunk annyira. De azért az esti séták azok jöhetnek, a vízparti pihenés, úgyhogy kívánom, hogy ma is sok ilyen kellemes programban legyen része a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában, amelyek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton a következő fél órában is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Finom ízek, szuper árak, csak a CBA-ban. Vöröshagyma 145, dinnye 199 forint per kilogramm, tenai étolaj 699 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 pakban 1345, traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 6-ától 9-ig érvényes. Minőség, amire számíthatsz, árak, amiket imádni fogsz. CBA.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Halló! És a lóval mi lesz?
8: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: kiállítás nyílik a mai napon. Szép jó reggelt! A ma kedvence és a tegnap slágerei után erre hívom fel a figyelmét a Művészetek Házában. Bencsik János Divina komédia sorozata lesz látható majd egészen szeptember 7-ig. A különleges képzőművészeti kiállítás a mai délelőtt folyamán 11 órakor nyitja meg kapuit, ahogy már említettem, a Művészetek Házában itt Szekszárdon. A tárlat Bencsik János Divina komédia sorozatát mutatja be, amely a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány saját gyűjteményi anyagából érkezik ide hozzánk a megyeszékhelyre. A megnyitón köszöntőt mond majd a dr. Fusz György, Szekszárd megyei jogú város alpolgármestere, a kiállítást pedig Marosvölgyi Gábor művészettörténész, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány munkatársa nyitja meg, és közreműködik Lozsányi Tamás orgona művész. Egy hangulatos délelőtti eseménynek lehet a részese, hogyha ön is ellátogat a Művészetek Házába. Bencsik János egyébként 1971-ben készítette ezt a litográfia sorozatot Dante isteni színjátékához kapcsolódva. A világirodalom egyik legjelentősebb műve ez, amelyet Dante Alighieri írt a 17. század elején, és bizony sok művészt inspirált már alkotásra, köztük Bencsik Jánost is. Könyvnyomtatásai nem egyszerű illusztrációk, hanem egészen önálló művészeti világot teremtenek, amely párbeszédet folytat a Dante művével, és saját eszközeivel értelmezi annak gondolatait. De hát lehet erről beszélni, a legjobb, hogyha elmegy és megnézi, úgyhogy remélem felkeltette az érdeklődését a tárlat, és ott lesz a mai délelőtti megnyitón 11 órakor. A 33 litográfiából álló sorozat Európa több országában is bemutatkozott már, és nemzetközi elismeréseket is hozott alkotójának. A finom, szürke tónusokra, különleges fény-árnyék hatásokra számíthat, erre épülnek ezek a művek, a pokol mélységeitől a purgatóriumon át egészen a paradicsom világáig vezetik végig a látogatót, köztük talán önt is. A kiállítás egy jó hónapig lesz majd látható, a ma 11 órai nyitást követően szeptember 7-ig tekinthető meg a Művészetek Házában, vasárnap és hétfő kivételével naponta 10 és 17 óra között, a belépés pedig természetesen díjtalan. Hozzánk is az, ahol pörögnek a ma kedvence és a tegnap slágerei, töltse velem a reggelt itt a Rádió Antriton.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt! Nem tudom, hogy éppen az ébredés melyik fázisában van, hogyha még nincs túl az első kávén, akkor lehet, hogy ébresztőként jöhetnek a hírek, hiszen hírszerkesztőnk már a 8 órás információkkal érkezik. Aki már munkával tölti ezt a korai órát is, neki kitartást kívánok. Ott van az alagút végén a fény, el fogunk jutni odáig a Ma kedvence és a Tegnap slágerei társaságában. Ezek velünk lesznek a következő órában is itt a Rádió Antriton. Számítok önre is természetesen, töltsük együtt ezt a mai reggelt is a Nemzetközi Macska napon, amikor is a várandósoknak fogok egy programot ajánlani elsőként a következő óra indításában. Úgyhogy, ha ön is ebben a fázisában van az életének, akkor tartson velem, hát a felkelti az érdeklődését. Most viszont hírszerkesztőnk jön, hiszen pillanatokon belül 8 óra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetés. Hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartotta első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hév járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncert után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tarz Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 000 utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a komoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Köszönjük szépen a híreket hírszerkesztőnknek, ez itt a Rádió Antrit, a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában tölthetjük együtt az augusztus 8-ai szombat reggelt is. A Lászlókat köszöntöm, de a macskákról se feledkezünk meg, mert hogy augusztus 8-a a nemzetközi macska nap, lepje meg a környéken élő citusokat valami kis finomsággal, de szerintem egy tálvíznek is lehet, hogy örülni fognak ebben a nagy melegben. De az biztos, hogy a ma kedvence és a tegnap slágerei az ön örömére lehetnek, úgyhogy maradjon itt a 105.1-en, vagy kattintson antrit.hu oldalunkra, és rádiózunk együtt a stúdióban.
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: különleges programsorozat indul, amely a babavárás időszakában nyújt majd segítséget, jó reggelt, támogatást és hasznos tudást is adhat majd a leendő édesanyáknak, és természetesen a család számára is. A Váradosok délutánja című előadás sorozatnak a célja, hogy a kismamák ne egyedül készüljenek életük egyik legfontosabb változásaira, hanem szakemberek segítségével biztonságban és felkészülten várhassák gyermekük érkezését. Az első alkalomra augusztus 26-án délután 15 órától kerül majd sor, amelynek a témája ezúttal a vajudás lesz. Ezen a találkozón szó esik majd arról, hogy hogyan is zajlik a szülés folyamata, mire érdemes felkészülni, fel lehet egyáltalán készülni, és milyen testi és lelki változások kísérik majd ezt az időszakot. A program elsősorban a várandós édesanyáknak szól, de természetesen azoknak a családtagoknak is hasznos lehet, és őket is várják, akik szeretnék jobban megérteni, hogy hogyan tudják támogatni a kismamát a szülés előtti és utáni időszakban, mert hogy az előadás sorozatban majd erről is szó esik, de majd csak későbbi alkalmakon, amelyeken olyan fontos témák is előkerülnek majd, mint a szülés utáni nemi élet, a gyermekágy, a szoptatás, az újszülött első napjai, az apa-anya biztonságos kapcsolódása, a baba kelendje, vagy éppen a szülést könnyítő testhelyzetek is. És hogy miért fontosak egyáltalán ezek a beszélgetések? Mert hát a tudás az magabiztosságot ad, szerintem ezt tapasztaljuk az életünk sok-sok területén, a felkészültség pedig segít abban, hogy a baba érkezése ne csak izguláson alapuljon, hanem nyugodt és örömtelibb élmény lehessen. A programok helyszíne az egészségügyi gondnokság védőnői szolgálatait Szekszárdon az Ybl Miklós utca 1-es szám alatt. A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, amit az efiszekszard@gmail.com-os e-mail címen tehet meg, de az egészségfejlesztési iroda oldalán is megtalálja ezt a lehetőséget. És a szervezők várják természetesen mindazokat, akik szeretnének kérdéseikre választ kapni, tapasztalatokat megosztani, és szakmai támogatással készülni a kisbaba érkezésére. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei még a szülőszobán is ott lehetnek önnel. Én kitartást kívánok ebben a melegben. Rádiózzunk együtt a hűszobában.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: kedvence és a tegnap slágerei után pedig megkérdezem, hogy tudta, hogy Augustus a nevét az ókori Róma egyik leghíresebb uralkodójáról, Augustus császárról kapta. A hónapot eredetileg Sextilisnek, vagyis hatodik hónapnak nevezték. Nem rosszul olvastam, mert hogy a régi római naptárban márciussal kezdődött az év, és ezért lett az augusztus a hatodik hónap. Ez a hónap egyébként különleges a csillagászat kedvelőinek, ilyenkor figyelhető meg az egyik legismertebb meteorraj, a Presediák. Ez a hulló csillag zápor, amelynek idején akár több tucat fényes meteor is feltűnhet az éjszakai jégbolton. Csúcspontját pedig augusztus közepére ígérik, úgyhogy esténként már érdemes kémlelni az eget. Mára már egyébként felhőket ígér a meteorológia, szóval lehet, hogy az éjjeli égbolt lesését majd keresztül húzza ez, de a hőmérséklet az esti órákban is kellemes lesz, még ennek ellenére is, mert hogy 19 és 20 fokig esik csak vissza a hőmérő higanyszálam, napközben azonban 33 és 34 fokkal is számolhatunk. Víz, ez az, ami mindig legyen önnél, hogyha útnak indul, hogyha pedig esetleg lerobbant autót látna az út szélén, vagy valamiért ott parkírozó autót, akkor ne resteljen megállni. Kérdezze meg, hogy minden rendben van-e, segíthet-e, esetleg kínálja meg őket egy üveg vízzel. Szerintem ezek jó leső érzésként hatnak mindenkire, még akkor is, hogyha egészen másokból állt meg az út szélén. Szerintem egy próbát megér. Legyünk kedvesek a mai nap folyamán is. A Ma kedvence és a tegnap slágere itt vannak velünk a Rádió Antriton. Hogyha pedig online formába tölteni velem a következő fél órát, akkor kattintson a www.antrit.hu weboldalunkra. Ezen keresztül online formában lehet velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézóvár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orhide a bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. A Ma kedvencei és a tegnap slágerei.
5: Ez az Antrit reggel.

0: A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig hozom a palack gyűjtésnek a háttérinfóit. Többször beszámoltam már erről a kezdeményezésről, amely Bátaszéken zajlik. Ezúttal a Morzsú Egyesület támogatására gyűjtenek. Újabb közösségi palack gyűjtés indult tehát Bátaszéken. Az Egyesület munkáját fogják majd támogatni azoknak köszönhetően, akik visszaváltási díjas palackjaikat augusztus 1-e és augusztus 31-e között a Keresztély Gyula városi könyvtár mellett található konténerbe helyezik el. Az ebben az időszakban beérkező visszaváltási díjak teljes összegét a Morzsú Egyesületnek ajánlják fel. Ez az Egyesület 2011-ben alakult Bátaszéken, így idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Az elmúlt másfél évtizedben az Egyesület fontos szereplőjévé vált a helyi közösségi életnek. Fő céljuk a kisgyermekes családok támogatása, a gyermekek képességeinek fejlesztése, valamint olyan programok szervezése, amelyek élményt, segítséget és közösségi kikapcsolódást is nyújtanak a családok számára. A Morzsú Egyesület évek óta szervez játszóházi foglalkozásokat, kézműves programokat, közös énekléseket, kirándulásokat és számos más közösségi eseményt a gyermekek és szüleik számára. Ez egy igazi közösségteremtő egyesület, szerintem mégis fogalmazhatnánk. Munkájukat önkéntesek segítik, programjaik pedig már a bátaszéki közösségi élet fontos részévé váltak. Az idei év különleges számukra, hiszen szeptemberben jubileumi ünnepséggel készülnek majd a fennállás 15. évfordulójára, úgyhogy a palackgyűjtésből befolyó támogatás hozzájárulhat ahhoz, hogy ezt az alkalmat méltó módon ünnepelhessék, és a jövőben is folytathassák azt az értékteremtő munkát, amelyet már hosszú évek óta folytatnak. A gyűjtés tehát egyszerű, az 50 forintos visszaváltási díjas palackok leadásával bárki könnyedén segítheti a bátaszéki Morzsú Egyesület működését, programjait, illetve jubileumi rendezvényét is. A gyűjtő konténert továbbra is a bátaszéki Keresztély Gyula városi könyvtár mellett találja, szóval, hogyha arra jár, vagy éppen útba esne egy kis kitérővel is, akkor ejtse útba az összegyűjt palackokkal és támogasson egy jó ügyet. Mindenkit arra kérnek, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőpontot és óvják annak környezetét. A bátaszéki palack gyűjtő kezdeményezések során bátaszéki szervezetek munkáját segítheti akár ön is. Augusztusban a Morzsú Egyesületre esett a választás, támogassuk tehát az Egyesület munkáját. Én a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel tudok hozzájárulni ahhoz, hogy esetleg amíg odaér, addig jó hangulatban teljenek a kilométerek. Balesetmentes utat mindenkinek!
1: Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: kedvence és a tegnap slágerei után pedig már arra eszméltem, hogy egy újabb órának érünk a végéhez. Hamarosan hírszerkesztünk már a 8 órás információkkal érkezik ide a 105.1-re. Egyébként tényleg hihetetlen, hogy milyen gyorsan telik az idő, vagy nem tudom, hogy csak ahogy az ember öregszik, telnek az évek felette, ennek köszönhetően érezzük így. 8 hét múlva azért már úgy láthatjuk a falevelek hullását, és 15 hét múlva már felkapcsolódnak azok a bizonyos karácsonyi ünnepi fények, ezt is lehet, hogy már sokan várják, bár a hideg sem a szívem csücske, de ez a nagy meleg sem, ez a forróság elviselhetetlen, amely az elmúlt napokban ránk telepedett. Én kitartást kívánok mindenkinek. Ezen a gyönyörű szombati napon tölts meg olyan programokkal a napját, amelyek egy kicsit kizökkentik a hétköznapok mókus kerekéből. Most én hírszerkesztünk, aztán a ma kedvenceim és a tegnap slágerei társul lehetnek ahhoz, hogy jól teljen a mai nap. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: számon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
0: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Csökkent a házi orvosok száma, mérsékli termelését az Audi. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosra már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária, igazodva az európai autóipari működési szokásokhoz, közölte az autógyár. Azt írták, a csökkentett termeléssel a villamos energia felhasználásuk nagyságrendekkel kevesebb, mint az éves átlag. Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A Revblog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fióktelepe pedig könnyebben hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fióktelepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült fel az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnyetermelés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is írt, a budapesti nagybani piacon már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit marad. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját, az immár 2 évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket.
0: Rádió Andrét időjárás.
3: Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét, FM 101.
5: Ezek pedig már a 9 órás hírek voltak nálunk itt a Rádió Andréton, amelyet hálás szívvel köszönünk hírszerkesztőnknek. Szép jó reggelt, augusztus 8-a van a Lászlók napja, illetve a Nemzetközi Macska napot is ezen a napon tartják. Arra hívja fel a figyelmet, hogy éljünk barátságban ezekkel a négy lábú doromboló állatokkal. A ma kedvencei és a tegnap slágerei pedig akár egy kis macska simogatáshoz is jól jönnek, de természetesen ahhoz az időhöz is, amelyet a konyhában tölt, ehhez hozok egy kis segítséget. Receptekkel készültem önnek a stúdióban. Gulyás Anita, töltsük együtt ezt az órát is.
0: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ma kedvence és tegnap slágerei közben, pedig hogyha a kávé kevergetés mellett azon gondolkodna, hogy mi is készüljön ma ebédre, akkor hoztam egy szuper jó ötletet. Évszakonként azért vannak kedvenc ételek. A nyári időszakban ilyen például a lecsó, de persze ez azért háztartásonként más és más. A szezonális zöldségek között ott vannak például a tökfélék is. Szóval kombináljuk össze a lecsóval, és készítsünk egy tökös lecsót, jó magyarosan. Amire szükségünk van, 150 g füstölt szalonna, ugyanennyi kolbász, 500 g vöröshagyma, félfej fokhagyma, egy evőkanál őrölt fűszerkömény, egy evőkanál füstölt piros paprika, sóbors ízlés szerint, aztán egy jó nagy adag tévépaprika, patiszon és többféle paradicsom vegyesen. Az alapanyagokat fel kell aprítani, hogy könnyen tudjunk aztán utána haladni. A paprikát, a paradicsomot és a tököt tetszés szerint érdemes darabolni, hiszen van, aki nagyobb darabokban szereti, míg mások apróbra vágva fogyasztják szívesen. Én jobban szeretem, hogyha rusztikusan nagyobb darabokban kerül bele a lecsóba, aztán a hagyma, fokhagyma inkább a vékony szeleteléssel a legjobb, hiszen így adja ki igazán a szaftját majd az alapban. A szalonnát csíkozzuk, a kolbászt pedig karikázzuk, aztán a feldarabolt patiszont sós vízben röviden érdemes egy kicsit leforrázni, aztán jeges vízbe tenni, így megmarad majd a roppanos állaga neki. Egy nagyobb, magasabb falu serpenyőt fel kell forrósítani, ebben sütjük ki a zsiradékot a szalonnából, majd a kolbászból is, aztán a lepirított húst szűrőkanállal ki is szedjük és félretesszük a tálalásig. A kétharmad zsiradékban alaposan le kell pirítani a hagymát, aztán jöhet a fűszerezés a köménnyel és a fűszerpaprikával, sóval, borssal, a hagymás alapra pedig ezután jöhet a paprika, amelyet jó gyakran átforgatunk és így pirítjuk le, majd hozzáadjuk a patiszont, ezt is átforgatjuk, egy kicsit pirítjuk, még majd utolsó akkordként mehet bele a paradicsom is. Rottyantunk rajta egyet, majd tálalhatunk mellé kenyérszeleteket, amit kevés olívaolajjal lepirítunk, igazán finom íze lesz neki. Az előzőleg félretett kolbász és szalonna felével beforgatjuk a lecsót, még a másik felét a kitálalt étel tetejére szórjuk, ropogós dekor elem gyanánt. Én jó étvágyat kívánok, hogyha van valami jól bevált, igazi házi lecsó receptje, ami valamiért különleges, ne tartsa magába. Facebook Messengerünkön ossza meg velünk. Egyébként az előbb elhangzott receptet pedig megtalálja Facebook oldalunkon is. De desszerten sem maradok adós, a következő fél órában ezzel érkezem.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: do something.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ma kedvence és a tegnap slágere, után pedig gyümölcsözzünk egy kicsit. A nyári gyümi szezon egyik kedvelt darabja az édes lédús őszi barack, aminek hát most van a szezonja. Az őszi barack pedig nem csak finom és frissítő, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz sok-sok gyümölcsel egyetemben. Magas a víztartalma, ennek köszönhetően pedig segíthet a folyadékpótlásban ezeken a meleg napokon. Rostjai pedig támogatják az egészséges emésztésünket. Nem utolsó szempont. Társaival együtt ez a gyümölcs is több fontos vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz, C-vitaminban gazdag például, valamint olyan növényi anyagokat is találhatunk benne, amelyek hozzájárulhatnak szervezetünk védelméhez is. Kálium tartalma pedig az izmok és az idegrendszer megfelelő működésében játszik fontos szerepet. Az őszi barack könnyű, frissítő finomság, amely jó választás lehet egy kis étkezéshez, vagy akár édesség helyett is. Fogyaszthatjuk önmagában, joghurttal, turmixként, gyümölcssalátában, de számos finom sütemény és befőtt alapanyagja is lehet. Érdemes kihasználni szerintem a nyári szezont, és minél gyakrabban választani a friss hazai gyümölcsök közül. Együnk változatosan, és élvezzük a nyár ízeit. Hamarosan pedig a desszert alapanyagként is felhasználjuk az őszi barackot. Maradjon velem, számítok önre a következő fél órában is. Itt az FM 105.1-en, vagy weboldalunkon a www.antrit.hu oldalon keresztül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le! A jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed!
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ma kedvence és a tegnap slágere után pedig már itt is vagyok újra. A múlt hétvégén egy családi ebéden beszélgettünk, hogy kinek mi a kedvenc desszertje, és hogyha én visszagondolok a gyerekkoromra, így desszert tekintetében, akkor egy kellemes augusztus 20-ai emlékkép ugrik be. Anyukám egy isteni gyümölcsös tejverist készített, ami a nyári meleg napokon szerintem egy igazi hűsítő desszert lehet, szóval készítsünk most el egy ilyet, de hogy a gasztro hóbortoknak is megfeleljen ez a desszert, legyen egy pisztáciás tejberizs, amelyhez szükségünk van 1 liter pisztáciás zabitarra, 2 darab őszi barackra, 250 g risotto rizsre, 50 g kristálycukorra, 1 csomag vaníliás cukorra, 1 csipet sóra, 25 g bármilyen vajra, és az összeállításhoz még kell 100 g pisztáciakrém, illetve 50 g pisztácia. De hogyha nincs otthon risotto rizs, ne keseredjen el, sima rizzsel is kivitelezhető azért ez a desszert. Elsőként felvágjuk az őszi barackot, aztán a pisztáciás zabitalt közepes lángon elkezdjük melegíteni rendszeres kevergetés mellett, hogy semmiképpen se égjen le. Amikor aztán a zabital felfort, akkor hozzáadjuk a rizst, a kristály és a vaníliacukrot, valamint a sót. Ezt folyamatosan kevergetve főzzük alacsony lángon egy 25 percig, vagy amíg a rizszemek meg nem puhulnak, ezt majd látni fogja. Mikor aztán a rizs már puha, akkor mehet hozzá az őszi barack fele, majd további 2 percig főzzük még, akkor aztán leúzzuk a tűzhelyről, és belekeverjük a vajat is. A krémes tejberist majd poharakba töltjük, de rétegezzük a pisztácia krémmel és a durvára vágott pisztáciával. A poharak tetejét természetesen a pisztácia krém és a pisztácia zárja, és némi őszi barackkal díszítjük még ezt az igen csak laktató desszertet. A pisztáciás tejberizs, melynek a receptjét megtalálja Facebook oldalunkon. Jönnek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei, ezek színesítik tovább a szombat reggelünket, töltse ezt a konyhában, munkahelyen, autóban, sportolással, remélhetőleg üdítőleg hatnak majd önre.
1: Ez az Andrit reggel, Rádió Andrit.

0: Közösen töltött reggelünknek a végéhez érünk, viszont a ma kedvence és a tegnap slágerei maradnak természetesen 10 óra után is, hiszen hírszerkesztőnk már ebben az órában érkezik a legfrissebb információkkal, ezzel várja önt itt az FM 105.1-en, vagy weboldalunkon a www.antrit.hu oldalon keresztül online formában. László nevű ismerőseit ne felejts el, őket ünnepeljük így augusztus 8-án, Isten éltesse nagyon sokáig minden antritos Lászlónkat. Én elköszönök a mai napra, csodaszép szombatot, jó hétvégét mindenkinek, tartalmas időtöltéssel megfűszerezve a nyári napot. Holnap 6-tól viszont várom, ébredjünk együtt vasárnap is itt a Rádió Antrit hullámhosszán. A Megyei Mozaik című magazin műsorunk természetesen a holnapi napon is jön, hogy kik lesznek a stúdió vendégek, ez kiderül ma délutáni Facebook posztunkból. Egyébként a Facebookon megtalálja az ebben az órában elhangzott recepteket is. Jó sürgés forgást a konyhában, válaszol olyan ételt, amely hamar elkészül, így nem kell felmelegíteni a lakást, és nagyon sokat ott toporogni a tűzhely mellett. Csodaszép szombatot, Gulyás Anitával rádiózott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Finom ízek, szuper árak, csak a CBA-ban. Vöröshagyma 145, dinnye 199 forint per kilogramm, tenai étolaj 699 forint, aranyfálcán sör 5+1 pakban 1345, traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 6-ától 9-ig érvényes. Minőség, amire számíthatsz, árak, amiket imádni fogsz. CBA.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A statisztikai hivatal gyors jelentése szerint a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az előző év azonos hónapi értékeket. A jelentés alapján júniushoz képest az árak 1,1%-kal csökkentek. Magyar Péter miniszterelnök az adatok közlése után arról posztolt, hogy 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció. Bejegyzése szerint hosszú idő után először csökkent az élelmiszerek ára. A portfólió szerint 2016 vége óta nem láttunk ilyen alacsony drágulási ütemet Magyarországon. A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lelassul, az euróövezet gazdasági növekedése ebben az évben legfeljebb 0,5% lehet, komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Változott a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVMD MÁSZ áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. Társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már QuickLink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfiai átalakulásokról szóló jelentésében az Európai Bizottság. A gondozásra, a lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Általában sok napsütés várható, helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. 29-34 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézó vár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orchidea bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu. Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
6: Megérkezett a Targ Giganet 1000 Ultra, hogy mit tart?

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Bérlakások, diákotthonok épülhetnek uniós pénzből. Magyar fiatal gyilkolhatott Ausztriában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Történelmi változás jön a lakhatásban a miniszterelnök szerint. Magyar Péter egy videóban egyebek mellett arról beszélt, amióta Magyarország uniós fejlesztési forrásokhoz jut, most először indul olyan nagy uniós program az országban, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Erre több mint 230 milliárd forintot fordítanak. Azt is mondta, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint uniós forrás jut, ebből csaknem 24 milliárd forint a háziorvosi ellátás fejlesztésére. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazók figyelmét a Magyar Biztosítók Szövetsége a napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Azt írták, ha az érintett utazás szervező székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazás szervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Nemzetközi konyhákat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt kiemelten fontos a higiéniai előírások, az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU. A fogyasztók egyetlen gomnyomással támogathatták a Péter Csernyi Alapítvány, a betegkora szülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS Gyermekfalvak munkáját. Az első fél évben összegyűlt felajánlásokból a Péter Csernyi Alapítvány egy speciális felszereltségű rohamkocsit szerez be, amelyet kifejezetten koraszülöttek és beteg újszülöttek mentésére terveztek. Egy 18 éves magyar fiatalt gyanúsítanak egy 29 éves férfi meggyilkolásával Alsó-Ausztriában, írja Kronen Zeitung. Az osztrák lap értesülése szerint a fiú a tékvandó tudását használva olyan súlyos sérüléseket okozott a férfinak, hogy belehalt az ütésekbe. A lap úgy tudja, hogy a magyar fiú és a 29 éves bécsi férfi az interneten ismerkedett meg, és abban a szomszédos házban találkoztak, amelyre a fiú a család távol létében vigyázott. Amikor a rendőrök a helyszínre értek, az idősebb férfi súlyos arcsérülésekkel feküdt a földön, de már nem volt életben. A magyar fiút a helyszínen letartóztatták az osztrák hatóságok.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Entré.

0: műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Újra nyitott az Ósan áruház. Megkezdődött a 2026-27-es színházi évad. Pár fokkal hűvösebb lesz szombaton. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Augusztus 6-án 5 tűzesethez és 2 műszaki mentéshez vonultak a vármegye tűzoltói. 4 alkalommal a szomszédes vármegyékbe riasztották őket szabadtéri tüzekoltásához. Lesodródott az úttestről, majd a szalagkorlátnak csapódott egy teherautó, csütörtök délelőtt az M6-os autópálya 97. kilométerénél, Paks térségében a Pécs felé vezető oldalon. A baleset helyszínére a paksi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett. 1000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet csütörtök este Szakályban, a vasútállomás és a Kapospartja közötti területen. A tamási önkormányzati tűzoltók egy vízsugár, putonyfecskendő és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal augusztus 6-án kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét, tudtuk meg a Tolna vármegyei NAV szakértőjétől, Mózsik Szilviától. Az új megoldás a pénztárgép használatra kötelezett vállalkozásokat segíti már most, 2 évvel az online pénztárgépek végleges kivezetése előtt. A hardware alapú e-pénztárgép elsősorban azoknak hasznos, akik jelenleg online pénztárgép használatára kötelezettek, így például a kiskereskedelmi üzletek, az étterem, a szálláshelyek, a taxisok, a plasztikai sebészek, a gyógyszertárak és a konditermek. Bár az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-jéig továbbra is használhatók, a vállalkozásoknak érdemes időben tájékozódniuk a számukra a legmegfelelőbb megoldásról. Ez a technológia újabb lépés a digitális nyugtaadás felé, a műszaki megoldás a vásárlók számára kényelmes és modern, a vállalkozásoknak pedig hatékonyabb üzletmenetet biztosít. Az első engedélyezett készülék egyértelmű jelzés, hogy lassan lépni kell. A technikai feltételek egyre kedvezőbbek ahhoz, hogy a pénztárgép használók időben felkészüljenek a jövő megoldásaira és jobban kiszolgálják a vásárlói igényeket. A nagy hőség ellenére sokan érkeztek a Szekszárdi Ósan áruház újranyitására, ahol ünnepi köszöntőt mondott Beringer Attila polgármester.
8: 28 éve van jelen az Ossán Magyarország Kft. Hazánkban. Az egyik első olyan nagykereskedelmi és kiskereskedelmi, elsősorban élelmiszerre alapuló bolthálózat láncot építette ki, amelynek a szupermarket részlegébe A nagy örömünkre Szexárd volt az első magyarországi üzlet, amely 2017-ben, azaz lassan most már 10 éve, hogy megnyitott. Ez időszak alatt én azt gondolom, ez az üzlet is megtalálta a szexádi kereskedelemben a helyét, a fekvését. Emlékszünk, hogy ez egy kultikus épület volt, hiszen a szexádi Korzó áruház valamennyiünk szívéhez közel nőtt, de azt gondolom, hogy ez az üzlet azért egy méltó környezetet biztosította a szexádi vásárlók számára azóta is. Eltelt 9 év egy kereskedelmi cég életébe, ez azért egy hosszú idő. Rohanó világban, modernizáló világban élünk, és megérett éppen az idő arra is, hogy ezt a boltot, ezt az üzletet teljesen átalakítsák. A mostani vásárlói szokásnak jóval bővebb kínálattal, megújult zöldség, gyümölcs, pékáru kínálattal rendelkezik ez az üzlet most már, hogy majd a megnyitó után mindenki láthatja is. Szexárd életében természetesen minden egyes ilyen kereskedelmi egységnek az is a jelentősége, hogy az itt dolgozók stabil munkahelyen lehetnek, sőt, ha jól tudom, akkor még bővített is létszámot az Osan Magyarország Kft. És megmondom azt is őszintén, hogy további tervek is vannak, amelyekről később beszámolunk. Annyit azért előzetesen elmondhatom, hogy az Osan az egyik úttörője ennek az Osan & Go című már teljesen a mai világnak megfelelő üzlettípusnak, ahol nincsenek már eladók, teljesen automatizáltan tudunk közlekedni, minden árut saját magunk választunk és saját magunk fizetünk ki, és ez egy automatikus rendszeren folyamatos pótlás alá kerül. Ez egy 24 órás vásárlási lehetőséget biztosít. Van Szexárdon is ilyen terv, hogy a jövőben valahol egy ilyen üzlet nyíljon, erről fogunk tárgyalni a cégvezetőivel a közeljövőben. Ezen a szép nyári napon nem tudok más kívánni a szexárdiaknak, mint hogy nézzenek külön egy új üzletben, azt gondolom kiváló árakkal, hatalmas árubőséggel találkoznak, és Szexárdon megint egy megújult kereskedelmi üzlet szolgálja ki akkor minden jobban a vásárlók igényeit.
7: A Művészetek Házában augusztus 8-án szombaton 11 órától kerül sor Bencsik János Divina Komédia sorozat című kiállításának ünnepélyes megnyitójára. A programon köszöntőt mond dr. Fusz György, Szexárd megyei jogúváros alpolgármestere, a tárlatot a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány képviseletében Marosvölgyi Gábor művészettörténész nyitja meg. Közreműködik Lozsányi Tamás orgonaművész. A tárlat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány megvalósításában saját gyűjteményi anyagából kerül meg, rendezésre, amely a 20. század második felének magyar művészet történetébe, képzőművészetébe enged bepillantást. Dantéval utazni, álmot élni jelent, fogalmazott Bencsik János, a Római Román Akadémián 1978-ban bemutatott 33 litográfia elért bevezetőjében, amely a nagy firenzei író halhatatlan művéhez készült. Az 1971-re elkészült Isteni Színjáték litográfiai sorozatot Európa szerte kiállították, ezzel nemzetközi elismert szerzett alkotójának. Megkezdődött a 2026-27-es színházi évad a Babits Mihály Kulturális Központban. Arról, hogy milyen előadások lesznek terítéken, Varga Dalmas szakmai igazgató helyettes beszél.
9: A 2026-27-es színházi évadunkban is nagyon jó kis darabokkal várjuk a színházak kedvelőit. Két felnőtt és három gyermek bérlettel készültünk, mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. A felnőtt bérleteink a már jól megszokott Múzsa és Orfeum bérletek, a gyermekbérleteknél pedig a szintén most már egy-két éve így működő kisiskolás plusz és óvodás bérletek érhetőek el. A bérletvásárlás elindult, úgyhogy sok szeretettel várunk minden bérletvásárlót, és akkor egy picit így magáról a bérletekről. Múzsa bérletben igazából egyet emelnék most ki, mert az elérhetőségeinken egészen pontosan olvasható lesz majd a pontos évadi program. Shakespeare Sok hűhó semmiért című darab lesz például megtekinthető. Az Orfeum bérletben Szente Vajka Séf című darabja lesz megtekinthető, ami a játékszín előadása. Bérletvásárlásra a jegypénztárunkban van lehetőség, ez 2-től vasárnapig 13-tól 20 óráig a jegypénztár nyitvatartási idejében, illetve a Turinform irodánkban a Garai tér 17 szám alatt, valamint a www.szexárdagóra.hu oldalon, ami átirányít a jegy.hu oldalra.
7: Új jelenléti edzőt igazolt a Tarka SC Szekszárd. Az idei szezontól Hadlacki Bence lelátja majd el ezt a feladatot, értesültünk a csapat weboldaláról. Hadlacki Bence idén diplomázott a testnevelési egyetemen, de már jelentős NB1-es rutinra tett szert, hiszen szülővárosa a székesfehérvári DKK a csapata mellett dolgozott az elmúlt két szezonban. A következő szezon számomra egy új kihívás lesz, hiszen egy magasabb szinten dolgozhatok tovább, egy olyan csapatnál, amely komoly célokkal rendelkezik. Ezt nagyon motiválónak érzem. Kihívásként tekintek arra is, hogy életemben először egy másik városban folytatom a munkát. Egy új közeg mindig igényel egy kis alkalmazkodást, de az eddigi tapasztalataim nagyon pozitívak, a szekszárdi közösséget pedig nagyon befogadónak érzem, ezért úgy gondolom, hogy a beilleszkedéssel nem lesz probléma, nyilatkozta a tréner. Szombaton sok napsütése van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk, Szekszárdon és a Vétárkörzetben szombaton hajnalban 20, napközben 33 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
10: Dél már el is múlt jó hétvégét az Antrittal, a stúdióban Karakas Balázs. Hozom a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Első körben Miles Smith indít. Itt a Nice to Meet You.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

hétvége akkor bizony Rádió Antrit, mi játsszuk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Tudom, azért nincs 40 fok, de nincsen hideg. És a következő időszakra is azt mutatja a meteorológia szexárdra, hogy maradnak azért ezek a 36-37 fokok például végig a jövő héten. Úgyhogy a nyarat nem kell temetni, pláne, hogy most egy nagyon-nagyon mély érzelmű dal érkezik hozzánk. Barbra Streisand azzal a zenével, ami egyébként a Bee Gees tagjainak, Barry és Robin Gibb közreműködésével született. Woman in Love.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: esik.
1: Csodás hétvégét kívánok itt a Rádió Antrit, akár a szombati ebéd kellős közepén, akár már a kajakóma alatt, de szólnak azok a zenék, amiket igazán szeretünk egy jó melegnek ígérkező nyári délutára. Taylor Swift például a folytatásban, az a dal, ami az idei modern pop hangzást abszolút átadja, letisztult produceri munkával és persze személyes hangvételű szöveggel. Ahogy megjelent a dal, a streaming platformok és a közösségi média felrobbant. Azonnal jön tőle az Oplight.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézóvár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orchidea bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészít.

0: hosszabbon számon.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Hétvégét Karakas Balázs vagyok. Taylor Swift érkezik azzal a zenével, ami ahogy megjelent, felkapta a közösségi média, a streaming platformok rongyá hallgatták, és természetesen a rádiók is rögtön rotációjába helyezték. Taylor

0: Csodás hétvégét kívánok a Rádió Antrittal, mi játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, és persze ezek mellett mondjuk azért a legizgalmasabb program lehetőségeket is, mert hogy ezen a hétvégén tartják a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivált Bonyhádon. A háromnapos fesztivál a bukovinai székely kultúra és a közép-európai néphagyományok nagyszabású találkozója. Aztán augusztus 14-én és 15-én szintén Bonyhádon indul majd a Tarka Marha Fesztivál. Ez Bonyhád mezőgazdasági és gasztronómiai hagyományait kapcsolja össze a szabadtéri szórakozással. Középpontjában a völgységben kialakult piros tarka a bonyhádi tájfajt vál, amely a helyi állattenyésztők több nemzedékének munkáját őrzi. Jó szórakozást kívánok ehhez is, és persze friss információk 1 órakor, aztán pedig Robbie Williams érkezik, itt a Rock DJ!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
5: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandós Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Eddig érvényben maradnak a hőség miatti intézkedések a postánál. Megdőlt a hajnali melegrekord pénteken. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. A tartós kánikula miatt továbbra is rendkívüli működési rendszerint látja el feladatait a posta. A társaság közösségi oldalán közzétett tájékoztatás alapján a hőség miatt bevezetett intézkedések augusztus 11-ig maradnak érvényben a dolgozók védelme és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek munkahelyükre. A csomagfeldolgozás és kézbesítés lassulhat ebben az időszakban. Pénteken már csak a hajnali melegrekord dőlt meg, lágymányosan 27,2 fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi országos legmagasabb minimum ezen a napon 24,3 fok volt, amelyet Kaphegyen mértek 2015-ben. Az eddigi fővárosi rekordot, 23,5 fokot pedig szintén lágymányosan regisztrálták 2013-ban. Összesen 5,5 milliárd forint többlettámogatást nyújt a kormány a debreceni, a sármelléki és a pécs-pogányi regionális repülőterek működésének stabilizálására, megelőzve ezzel az üzemeltető cégek fizetésképtelenné válását és mintegy 250 munkahely megszüntetését. Az intézkedésről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárcavezető tájékoztatása szerint a közlekedési ágazat átvételekor szembesültek azzal, hogy az érintett regionális légikikötők súlyos pénzügyi problémákkal küzdenek. A vártnál kedvezőbb mértékben 1,2%-ra lassult az infláció júliusban. Ez 2016. novembere óta a legalacsonyabb adat. A statisztikai hivatal szerint júniushoz képest 0,1%-os a csökkenés. A jelentős lassulás az energiaárak csökkenésének a hatása. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal mérséklődött. A forint erősödésére reagálva negyedével bővült a használt autók importja Magyarországon idén, állapítja meg a Weltautó. A használt autókereskedelemmel foglalkozó cég értékesítési igazgatója szerint a kereskedők egyes modellek esetében akár 15-20%-kal olcsóbban juthatnak hozzá a használt autókészletükhöz, mint egy évvel korábban. Ez ugyanakkor nem hoz rekordhasznot a kereskedőknek, hiszen a magyar piac kínálati ára is csökkenőben vannak. Több kővel megrakott uszályt süllyesztettek Romániában a Dunamedrébe a csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkjának üzemben tartása érdekében. A román kormány múlt héten készenléti állapotot hirdetett a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, pénteken pedig felhatalmazta a villamos energiahálózat üzemeltetőjét, hogy szükség esetén lekapcsolja a nagyipari fogyasztókat.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Sok napsütés várható, egy-egy zápor zivatar eleinte keleten, északkeleten és a Dunántúl délnyugati részén fordulhat elő. A szél a Dunától keletre sokfelé élénk lesz, 29-34 fokra készülhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Egy órát már elhagytuk csodás hétvégét, a Rádió Antrit szól, én Karakas Balázs vagyok. 2000-ben jelent meg Robbie Williams egyik legnagyobb slágere. Ezzel nosztalgiázunk, itt a Rock DJ.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégét.

Az ebéd utáni kajakómában is a Rádió Antrit szól. Mi játsszuk a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit, és most Alanis Morissette egyik leglegendásabb zenéje. A 90-es években a CD lejátszókból, az autórádiókból és a zenei tévékből is ömlött, és közben generációk énekelték együtt. Jön tőle az Ironic.

0: Ez itt a Rádió Antrit, egy kellemes nyáriasra kígérkező szombat délutánon is. Csak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Lesz még kánikulám a jövő héten 36-37 fokkal Szexárdon, úgyhogy semmi nincs még elveszve. Lady Gaga viszont itt van a folytatásban. Elképesztő nagyot ment ez a dal, az a dance pop hangzás, amivel átadta az energiáját, az szerintem nagyon figyelemre méltó. Jó lett a videóklip is, rögtön az emberek kedvence lett. Na meg hát nem utolsó sorban, Lady Gaga azért mégiscsak egy garancia a minőségre. Azonnal jön az Abracadabra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, olyan tájön, aminek a lüktető elektronikus alapai elképesztő módon átadják az energiát. Fülbe mászik a reflén, de természetesen a közösségi médiában szétterjedt és a rengeteg táncos kihívásnak vált alapjává. Itt egy modern pop dal Lady Gagától, Abracadabra!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Cause I will leave the light on.
1: Rádió Andrét FM 105.1.

Ez itt a Rádió Antrit, nem sokkal járunk délután 2 óra előtt. A csapból is az folyt az elmúlt hetekben, hogy mennyire alacsony a Duna vízállása, és ez valóban jelentős probléma. Ugyanakkor érdemes azért ennek is megnézni néha a pozitív oldalát. Több szakaszon olyan partszakaszok, kövezések, mederrészek kerültek a felszínre, amiket soha nem láthattunk ezelőtt. A fővárosban a kikötők rámpái meredekebbé váltak, a part mentén széles kavicsos sávok alakultak ki, több helyen korábban nem látható kövek, homokpadok bukkantak elő. Azért van ennek szerintem egy szépsége is, persze a katasztrofális dolgai mellett. Friss hírek 2-kor, aztán pedig a Starship felvétele. Nothing's gonna stop us now.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Finom ízek, szuperárak csak a CBA-ban. Vöröshagyma 145, dinnye 199 forint per kilogramm, tenai étolaj 699 forint, aranyfálcán sör 5 plusz 1 pakban 1345, traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 6-ától 9-ig érvényes. Minőség, amire számíthatsz, árak, amiket imádni fogsz. CBA.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Áldozatokat szednek a szabadtéri tüzek, több felhasználó számláját is zárolta a Revolut. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a Lapotholmi egy részével két nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A három férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
8: Kettő múlt, hozzuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Szép hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Egy 87-es dal a Starship formációtól, Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: Ez a Rádió Antrit, szombat délután pedig vadonatúj zenéket is játszunk, hiszen két különböző generáció popikonja, Madonna és Sabrina Carpenter egymásra talált. Modern dance-pop hangzás, elektronikus ütemek, fülbemászó reflin. Mi kell még ennél több, hogy rögtön a sikerlisták élére kerüljön? Hát könnyen oda is került a streaming platformok népszerű lejátszási listáira. Könnyed nyárias hangulat, ez kell nekünk. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love!
1: Rádió Antrit!

0: Ez a Rádió Antrét, jócskán a kajakomma után, a szombat délutáni lazítás kellős közepén is rengeteg jó zene van még a tarsolyunkban. Sokan emlékeznek még arra, amikor már bizony a diszkmeneket leváltották az MP3 lejátszók. A most következő dal pedig abszolút ezt a hős korszakot idézi meg. A The Black Eyed Peas egyik legnagyobb slágere, ami akkor hosszú-hosszú heteken át vezette az amerikai Billboard 600 slágerlistát. Klubokon, sulibuliban, fesztiválokon egyaránt ott volt. I Got a Feeling azonnal. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézó vár a megújult áruházban. Ráadásul a Lepke Orchidea a bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
3: Megérkezett a Targ Giganet 1000 Ultra! Hogy mit tartalmaz?

0: telefonszámon.
1: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Rókarakas Balázs vagyok, egy olyan dallal folytatjuk, ami bizony még így, hát 15 év elteltével is meg tudja hódítani a szívünket, és persze egy éjszakai buliba olyan hangulatot tud csinálni, hogy az emlékezetes marad. The Black Eyed Peas, I Got a Feeling!
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrix.

0: Jó hétvégét kívánok a Rádió Antrittal. Pillanatokon belül délután 3 óra lesz. Mindjárt Éva Max veszi át a váltást, de közben mondom a programokat. Szezonnyitó ringatót tartanak augusztus 15-én a Kulturális Központban. Ez a kisgyermekes családoknak kínál közös élőzenei élményt. A Magyar Örökség díjas a ringató módszer Kodály útmutatását követve énekszóval, hangszerjátékkal, mondókákkal és ölbeli játékokkal segíti a legkisebbek zenei nevelését. De ezentúl ne felejtjük el, hogy jön majd a Szent István nap is augusztus 20-án. Egyszerre ünnepli Szekszárdon ez az államalapítást, az új kenyeret és persze a városunk közösségét. A nap 3:49-kor kenyérszenteléssel egybekötött szentmisével indul majd a belvárosi római katolikus templommal, és utána egész nap különböző programok. A szórakozás legyen meg, 3 órakor pedig mondjuk a híreket, aztán pedig a csodás Éva Max. Sweet but Psycho!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antrittban.
8: Továbbra is fontos a tudatos vízhasználat. A Paksi atomerőműbe látogatott a tejét. Éjszaka 20 fok alá csökken a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Jantner Juli vagyok. 2026. augusztus 8-án szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei. A Tamási járási ügyészség magánlagsértés miatt emelt vádat egy 43 éves férfi ellen, közölte a Tolna vármegyei főügyészség. A vádirati tényállás szerint a vádlott haragos viszonyban áll a volt párja jelenlegi élettársával, mert nem tudja elfogadni a kapcsolatuk lezárását, valamennyien ugyanabban a községben élnek. A vádlott tavaly októberben egy rendezvényen vett részt, ahonnan 21 óra körül ittas állapotban elment a volt élettársa és annak új párja által közösen lakott házhoz. A vádlott a kerítéskapun bement az udvarba, majd a ház bejárati ajtaján dörömbölt és kiabált, hogy a nő párja menjen ki. Mivel nem nyitottak neki ajtót, betörte az ajtó üvegezését, és az ajtót kinyitva bement az épületbe. A férfi a házban tovább kiabált és egy szobaajtón dörömbölt, mikor a rendezvényről odaérkező ismerősei kivezették az épületből. Az ügyészség a férfit magánlagsértéssel vádolja, amely bűncselekmény szabadságvesztéssel büntetendő. A járási ügyészség a korábban már több alkalommal elítélt vádlottal szemben elzárás kiszabását indítványozza a Tamási járásbíróságnál. Bár a hőség kissé mérséklődik, a következő napokban sajnos csapadék nem várható, így továbbra is fontos a tudatos vízhasználat. Ennek fontosságáról kérdeztük Takács Pétert, az Erőv ZRT vezérigazgatóját.
9: Előttünk el, úgy néz ki, hogy még egy ilyen időszak, ahol 40-40 fok fölötti hőmérsékleteket várunk. csapadék előrejelzés úgy néz ki, hogy pozitív irányba nem viszi a dolgokat. A Duna vízállása az előrejelzések alapján most egy picit emelkedik, de vélhetően csökkenni fog, ami itt a Sárvízben Szekszárd, Bátaszék, Paks vonalát, hogyha nézzük, azért itt a vízhálózatot ugye a parti szűrési kutak látják el, és ugye közvetett módon befolyásolja ugye a Duna vízállása a kitermelhető vízmennyiséget, úgyhogy én azt gondolom meg feltétlenül, hogy nem vagyunk túl még a kritikus időszakon, tehát mindenképpen arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ahogy eddig is, továbbra is tudatosan használják fel a vizet, és tényleg csak arra, amire nagyon-nagyon-nagyon szükségeltetik, pont azért, hogy ne kelljen vízkorlátozásokat bevezetni. Attól függetlenül, hogy vízkorlátozás nincsen, de azért áramszünet, meghibásodás, műszaki hiba bármikor előfordulhat. Nyilván ezekben az időszakokban is vízhiányra lehet, vagy nyomáscsökkenésre számolni, de ezek olyan előre nem látható dolgok, amiket meg kell oldani, de ezt a kollégáim tudják kezelni. Viszont tényleg azt gondolom, hogy óvjuk a vizet, meg a vízkészleteinket, amink van, mert most még jelenleg van, és reméljük ez azért így is marad, és ehhez nagyon sokat hozzá tudnak tenni.
8: A Paksi atomerőműbe látogatott a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás vezetősége és ellenőrző bizottsága augusztus 6-án, hogy az extrém alacsony vízállás és az energiatermelés csökkenése kapcsán személyesen tájékozódjanak az atomerőmű jelenlegi működéséről, az intézkedésekről. Dr. Bagó Zoltán, a TEIT elnöke, a jelenlegi állapotot kettősnek, megnyugtatónak és egyúttal kétségbejtőnek értékelte. Kétségbejtő, mivel az alacsony vízállás napi 3-5 milliárd forintos kiesés okoz a nemzetgazdaságnak, hiszen nem termeli az atomerőmű a megszokott 2000 megawattnyi áramot. Megnyugtató azért, mert a paksi szakemberek a helyzet magaslatán állnak, rendkívül magas színvonalú mérnöki tudással rendelkeznek, 0-24 órában dolgoznak a helyzet megoldásán, fejtette ki. Szakmai bemutatót, helyszíni bejárással egybekötött technikai beszámolót, illetve kérdéseikre válaszokat kaptak a település vezetők. Megerősítették őket abban, hogy vízügyi viszmajor helyzet áll fenn, amelyre nem lehetett felkészülni, de az atomerőmű szakemberei technológiai megoldásaikkal megnyugtatóan kezelik az extrém alacsony vízszinttel járó problémákat. Gáncs István, a TEIT alelnöke, Tengelics polgármestere is kiemelte, a dolgozók magas színvonalú szaktudását, nagyon komoly eljárás szerint dolgoznak a biztonságot előtérbe helyezve, a kapkodásnak semmiféle jelét nem láttuk, mondta. A 2026-27-es színházi évadban a nagy sikerű színdarabok mellett sok más újdonsággal is várják az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központban. A részletekről Horváth Farka Zsuzsanna, általános igazgatóhelyettes beszél.
10: Egy nagyon különleges színházi évad elé nézünk, ami tele lesz fantasztikus produkciókkal, és ezeken kívül 14 szabad előadásra is van már szerződésünk, amelyek nagyon különleges produkciók, koncertek, showműsorok, gyermekelőadások. Ezen közül kiemelném a Tesla a Végtelen Energia című darabot, amely Nikola Tesla életéről szól, és a 2025-ben elnyert az év műzikálja díjat, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk ezt a produkciót. Ez a Covid időszak idején nagyon kevés embernek tudta megnézni, ezért most áhoztuk újra a darabot, hogy reméljük, hogy teltház előtt itt Szekszárdon megcsodálhatja a közönség, a külföldi közönség is nagyon kedveli egyébként, úgyhogy már bejárták a világot ezzel a produkcióval. Ezen kívül a Pál utcai fiúk is egy nagy sikerű darab, amit már szintén volt szerencsénk bemutatni, akkor két előadást tudtunk megtölteni, annyi volt az érdeklődés, erre is már szinte 3/4 házra láttuk a jegyeket, úgyhogy lehet idén is dupla előadásra készülhetünk. Ezen kívül a kicsiket a Kicsi Gesztenyek Klub előadásaira várjuk. Lesznek színházi produkciók is, mint például az Elvált Nők Klubja, koncerteket hozunk, Koncsuzsa koncertet, az adventi időszakban pedig adventi vasárnapon 4 előadásunk lesz, ebből november 29-én az első a Tesla, amit már említettem, a második adventi vasárnapon a Zorán koncertre készülünk, harmadikon a szintén legendás előadó Kovács Kati koncert lesz, és a zárása pedig a Móri Zsigmond Légy jó, mint halálig című klasszikus darabja lesz, amire családokat is várunk, nem csak felnőtteket.
8: Augusztus 9-én a Kispest Honvéd FC elleni mérkőzésre ingyen utazhatnak a szurkolók a meccsjárattal. A Paksi FC és a Paksi Közlekedési Kft. Között létrejött megállapodás keretében az első osztályú magyar labdarúgó bajnokság, az OTB Bankliga, a Magyar Labdarúgó Kupa, a MOL Magyar Kupa és az UEFA nemzetközi sorozatainak 2026-27-es kiírásának minden hazai mérkőzése esetében választhatják a szurkolók az ingyen igénybe vehető meccsjáratot a Fehérvári úti Nemzeti Stadionba és vissza. A már jól ismert útvonalon közlekedő meccsjárat a mérkőzés kezdete előtt 55 perccel indul a Gesztenyés utcából, és a település nagy részét bejárva szállítja a meccsre kilátogatókat a Paksi Gárda otthonáig, majd a lefolyás után 15 perccel indul vissza ugyanazon az útvonalon. A buszról odafele csak a stadionnál lehet leszállni, visszafelé pedig csak a stadionnál lehet rá felszállni. A bérlettel vagy egyébként ingyenes utazásra jogosult utasoknak ajánlják figyelmébe a kettes vonalat, amely menetrend szerint közlekedve óránként két irányból érinti a stadionnál lévő sportpálya megállót. A fővárosi gárda elleni meccs 15:30-kor kezdődik, tehát az ingyenes járat 14:35-kor indul a Gesztenyés utcából, míg a meccs után várhatóan 17:30-kor indul vissza a sportpálya megállóból. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, itt csapadék nem várható. A Dunától keletre az északi-északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli-délkeleti szelet kísérhetik élénk széllökése. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, Szekszárdon hajnalban 16, napközben 34 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
11: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antit FM 101.
0: Három múlt jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Éva Max dala, ami robbanásszerűen hozta meg a nemzetközi sikert. Lendületes, jó énekelhető Sweet But Psycho.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsd.

Köszönöm, hogy együtt rádiózunk itt a Rádió Antrit azokkal a zenékkel, amikre igazán emlékszünk Szexárdon. CD játszók, zenei TV csatornák és a haver, akinek már CD-s volt az autórádiója. Hát ő volt az igazán menő tag a társaságban, az már egyszer fix. Az év R&B slágerét 2002-ben Nelly és Kelly Rowland alkotta meg. Jön a dilemma!

Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét, a Rádió Antrittól játsszuk a legjobb zenéket Szekszárdon. Akár úton van a család valamerre, hiszen még most is kiváló lehetőségeink vannak akár arra, hogy a Balatonra elmenjünk fürdőzni egyet, úszni egyet, vagy csak enni egy jó sajtos tejfölös lángost. Mellé Justin Bieber talán tudom ajánlani. Nagy figyelmet kapott egyébként akkor, amikor megjelent. A 80-as éveket idéző pop hangzás modern produceri megoldásokkal párosul, legalábbis ezt mondják a kritikusok. Közben a szövegnek ugye van egy ilyen romantikus hangulata, szóval könnyen átélhetjük. Jön az Anyone azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Justin Bieberrel folytatjuk. Hello, Karakas Balázs vagyok. Egy olyan dal jön, ami a streaming platformokon napok alatt népszerűvé vált, sokak kedvencévé vált. Érdemes hallgatni. Itt a Anyone!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Rádió Antritot hallgatják, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Beszéltem már többször arról, hogy mennyire alacsony a Duna vízállása, és ugye ez milyen dolgokat hozott a felszínre. Például Újvidék közelében felszínre kerültek a szigetsáncerőd maradványai az MTI szerint. A történészek azt mondják, hogy a 18. század közepén épült erőd a Pétervárady vár külső védelmi rendszerének részeként szolgált, és az ellenséges csapatok dunai átkelésének megakadályozására szolgált. A szigetsánc egyébként földsáncokból, négy bástyából, vizesárokból és fedett összekötő utakból állt. És azért ez durva, hogy ez előkerült. Az biztos, hogy ami még izgalmas, az az, hogy jönnek a hírek 4 órakor, aztán pedig Niki Jor és az ő napfénytetője, itt a Sunroof.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
9: Oka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznót évett a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben 3 meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a Lapotholmi egy részével két nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A három férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Elmúlt 4 óra egész hétvégén az Antrit szól. Egy olyan dal érkezik, ami a TikToknak köszönhetően vált világszerte ismerté, hiszen felkapták. Könnyed, napsütéses, fülbemászó refrénje van. Ez egy igazi nyári sláger. Nicky Ordezi és a Sunroof.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Ez a Rádió Antrit. Jó hétvégét kívánok a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. A nyár még nem veszett el, jövő héten is 36-37 fokok, úgyhogy jó pörgős zenéket kell játszani, hogy meglegyen a hangulat. Itt van például a kanadai Chromeo formáció. A dal a 80-as évek funk zenéjét ötvözte a modern elektronikus pop hangzással, és talán ezt tette igazán különlegessé. Jön a Jealous!

Itt a Rádió Antrit, ezek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Én most azt mondom, hogy dőljünk egy picit hátra, hiszen egy olyan dal érkezik, ami abszolút azt a szombat délutáni kis chill, pihenés, béke érzését hozza el. Alanna Miles 89-ben jelent meg, és 90-ben a dal már a Billboard 600 lista első helyére került. Bluesos hangzása van, érzéki előadásmódja, ami abszolút a fülünkbe mászik. Úgyhogy előszedtük a régi kazettákat, leporoltuk. Alanna Miles és a Black Velvet azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: 0623-as telefonszámon.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
4: Ennyi volt a reklám.
5: Vissza a zenéhez. Jó hétvégét, én Karokas Balázs vagyok. A 90-es évek elején rengeteg rádióból szólt ez a dal. Ott volt a kazettákon, népszerű volt a klubokban és kiskocsmákban, és máig sokak kedvence. Alan a Maestro, a Black Velvet.
4: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

Ez a Rádió Andrét. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Countryt. Jó hétvégét kívánok! Lesznek jó programok a közeljövőben, már itt vagyunk augusztus közepén lassacskán, akár a szeptemberi helyzetet is elemezhetjük. Lesz majd Dőri Lecsó Fesztivál Dombóváron, legalábbis a város hivatalos a rendezvény naptára erről ír, szeptember első szombatjára datálják ezt. A rendezvény a Dőri család helyi kötődésére és arra a korszakra appellál, amikor a 20. század elején konzervgyár működött a városban. Ugyan az eredeti lecsó recept nem maradt meg, de a fesztivál mégis közösségi főzéssel és a lecsó köré épített hagyományokkal idézi fel ezt az örökséget. Úgyhogy jó lehet, hogyha szeretik a gasztronómiát, a helytörténetet és hát persze a baráti hangulatot. Kellemes kikapcsolódást kívánok ehhez is. Jönnek hozzánk a hírek hamarosan, aztán pedig a 90-es évek egyik legendás dala, Coco Jumbo, na, hogy Mr. President.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Finom ízek, szuper árak, csak a CBA-ban. Vöröshagyma 145, dinnye 199 forint per kilogramm, tenai étolaj 699 forint, aranyfálcán sör 5+1 pakban 1345, traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 6-ától 9-ig érvényes. Minőség, amire számíthatsz, árak, amiket imádni fogsz. CBA.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Oka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznó tévedt a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő Fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a lapotholmi egy részével két nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A három férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak.
2: Rádió Andrét időjárás.
7: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: 5 óra is elmúlt, hozzuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. A német Mr. President Reggivel fűszerezte az Eurodance-t. Bizony, ilyen is működik. Ez annó megtöltötte a szexárdi klubokat. Coco Jumbo.
2: Induljon egy újabb óra szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

a Rádió Antritot hallgatja, amiért nagyon hálásak vagyunk. Most a 2000-es évek egyik örökzöldje Fergie-től több ország slágerlistájának élén ott volt. Könnyed, akusztikus gitárra épülő popballanda ez, ami teljesen eltér az énekesnő korábbi és egyébként későbbi pörgősebb hangzásától. Talán pont ezt tette különlegessé. Az első szerelmek, szakítások. Azóta tudjuk, hogy a nagylányok nem sírnak. Big Girls Don't Cry. Énekel Fergie.

0: Balázs vagyok, amiért a Rádió Antrittal töltik a mindennapokat és bizony a hétvégi lazítást is. Állítólag az idei július volt a 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb július 1901 óta Magyarországon. Brutál durva volt egyébként. A Hungaromet szerint az országos középhőmérséklet meghaladta a sok éves átlagot, miközben a csapadék országos mennyisége nagyon durván elmaradt a megszokott értéktől. Az Alföldön alig esett eső például. A Hungaromet szerint a térség nagyobb területein ez volt a legszárazabb július 1901 óta. Úgyhogy itt van a klímaváltozás, ezt azt hiszem, hogy mindannyian érezhetjük, és azt is, hogy kiváló dalok szólnak az Antriton, hiszen a Jonas Blue és Jack and Jack féle közös érkezik azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok, Jonas Blue, Jack and Jack. Gyorsan nyári rádiós játszások kedvencévé vált ez a dal, hiszen hogyha bekapcsoljuk az autóban, lehúzzuk az ablakokat, érezzük, ahogy tépi a szél a hajunkat, akkor megvan az a tipikus életérzés, amit keresünk. Jonas Blue, Jack and Jack, itt a Rise.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Itt a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, de mivel nem sokára este 6 óra lesz, én ezzel megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet. Szerintem nagyon klassz szombat délután töltöttünk együtt. Tartsa meg jó szokását, hallgassa az Antritot, éjjövök jövő héten szombaton is. Karakas Balázs kicsekkol.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézó vár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orchidea bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznót évett a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben 3-an meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a lapot holmi egy részével két nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellapott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A három férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a Balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
0: Ennyi volt a reklám!
10: Andrét! Ez a Rádió Andrét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Finom ízek, szuper árak, csak a CBA-ban. Vöröshagyma 145, dinnye 199 forint per kilogramm, tenai étolaj 699 forint, aranyfálcán sör 5+1 pakban 1345, traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 6-ától 9-ig érvényes. Minőség, amire számíthatsz, árak, amiket imádni fogsz. CBA.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznó tévedt a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a Lapotholmi egy részével két nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A három férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió. Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Megnyílt az Auchan! Ünnepelj velünk! Szupernyitási akciók, 10%-os kupon és új kávézóvár a megújult áruházban. Ráadásul a lepke orhide a bizalomkártyával most 1899 forint helyett 47% kedvezménnyel csak 999 forint. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz?

0: Elmondta a Langevent elkötött keretszerződését a miniszterelnökség. A tűzgyújtási tilalomra emlékeztet a katasztrófavédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalomban. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a lapotholmi egy részével két nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A három férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza frakciója. Vaddisznó tévedt a metróba Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő Fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a Lapotholmi egy részével két nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A három férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a Balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Áldozatokat szednek a szabadtéri tüzek, több felhasználó számláját is zárolta a Revolut. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben 3-an meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a lapotholmi egy részével két nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A három férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap többnyire derült, napos csapadékmentes időre készülhetünk, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

parton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A megfizethetőség határához közelít a lakáspiac. A hazai vállalatok több mint háromnegyedének vannak lejárt számla követelései. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Múlt héten volt a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz idén Magyarországon, amelyekben hárman meghaltak, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Dóka Imre elmondta, idén eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, ezekben 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Tűz volt a Marcibányi téri asztali teniszcsarnokban pénteken, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon. A csarnokban kigyulladt egy elektromos szekrény, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra eloltották, de komoly károk keletkeztek még a szomszédos squash klubon belül is, egy pálya szinte teljesen elázott, és a sportkomplexumban sincs áram. A miniszter szerint a tűz veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő Fallabda Európa-bajnokság megrendezését. A Magyar Fallabda Szövetség és a Sportállamtitkárság képviselőivel dolgoznak az alternatív megoldásokon. 14 pontból álló javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A cél az alsó tagozatos oktatás gyermekközpontúvá és élményalapúvá tétele. A már idén szeptemberben induló tanévben is alkalmazható ajánlások a felesleges terhek csökkentését, a házi feladatok korlátozását, a több mozgást, a játékos tapasztalatszerzést, valamint a fejlesztő értékelést szorgalmazzák. Egyre több magyar panaszkodik arra, hogy nem fér hozzá Revolut számlájához, írja a Blick. Sokaknak mindenféle értesítés nélkül egyik napról a másikra letiltották a hozzáférését. A számlák korlátozását a szolgáltató gyanús tevékenységgel és szabályozói kötelezettségekkel indokolja. Az ügyfeleket viszont nem mindig tájékoztatják a korlátozás pontos okáról. A Revolut azt javasolja az érintett ügyfeleknek, hogy kövessék figyelemmel az alkalmazásban megjelenő üzeneteket, szükség esetén pedig cseten lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Elfogták a rendőrök azt a három férfit, akik két nap alatt kétszer is kiraboltak egy zuglói iskolát. Éppen a Lapotholmi egy részével két nagyméretű hangfallal üldögéltek egy padon, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Egyiküket őrizetbe vették, az ellopott műszaki cikkeket és szerszámokat pedig visszajuttatták az iskola vezetőjének. A három férfi ellen eljárás indult. Elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig tartanak a Balatonfüredi borhetek, amelyen 21 borász kínálja borait a Tagore sétányon. A borosgazdák mellett pecsenyesütők, pálinkaárusok, valamint kereskedők is helyet kaptak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Marad a napos idő vasárnap is, csapadék nem valószínű. A maximum 29 és 35 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: és a tegnap slágerei. Rádió Andrét.
1: Fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogból érek.

0: Rádió Antrit. FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Sakinek el nem nincs értelme.